0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 16-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Rövid bohózatokat, kabaré jeleneteket lehetett látni július végén a Csúzai Kultúrotthon nagy termében. A helyi Jókai Mórkultúr Egyesület ismét megszervezte a Magyar Amatőr Színjátszó Társulatok találkozóját. Ezúttal a házigazda pódium Amatőr Színjátszó Társulat mellett az újbezdáni komikus színjátszó csoport és a vajdasági bezdán színjátszói léptek színpadra. A találkozó a társulat egyik legfontosabb saját rendezvénye, emelte ki Pinkert Ilona a vezetőjük.
1: Hát ennek a találkozónak az ötlete úgy született, hogy évek óta az újbezdáni komikus színjátszó csoporttal testvéri kapcsolatot alakítunk ki. Meghívjuk egymást különböző rendezvényeinkre, vendégként is, meg fellépőként is. És akkor gondoltuk, hogy hát a bezdáni, akkor még Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, most dr. Pfaff Mihály színjátszó csoport, ő is messze menően híres a színjátszásáról, és felkértük őket is, hogy jó, akkor lehetne egy ilyen hármas találkozót csinálni, mivel csak ugye három csoport.

0: Párnapjának mi kis találkozónkat.
1: A pódium is hasonló találkozón részt vesz más településeken?
0: Hát a pódium csak Újbezdánban vesz egyedül részt, ilyen rendezvényeken, ahol ugye az újbezdániak is mi vendégszerepelünk. Amúgy a pódium ugye, mint tudva való, indított 3 évvel ezelőtt egy vándortársulatot, hogy elvigyük azokhoz az emberekhez is a színjátszást, a színházi élményt, akik nem tudnak elmenni közszínházba.
1: Ma is felléptek ezen a rendezvényen, mivel?
0: Hát mind a 3 csoport kisebb színdarabokat hozott, bohózatokat úgy mondhatnám, ilyen 8-tól 10-15 percesekig. Nekünk egy a szomszédini produkciós irodától nagyon szeretjük a Székely vicceket. Az egyik az Akciós medve lesz, a másik pedig Tacskó. Ez a címe.
2: Az idei találkozón 3 társulat szórakoztatta a közönséget. A házigazda pódium mellett a vajdasági Bezdánból érkezett színjátszók és az újbezdáni komikus színjátszó csoport Pálinkás Júliával az élen.
3: Az újbezdáni amatőr komikus színjátszó csoport 2010-ben alakult. Azóta számos ember vett részt a csoport munkájában, amíg komikus jeleneket adunk elő, hébe-hóba zenés jeleneteket is, vagy éppen táncos jeleneteket is. Legtöbbször komikus, és máma is azt hoztunk magunkkal, 2 komikus jelenetet, körülbelül 13-14 fős a csapatunk, és nagyon-nagyon nagy kedvel megyünk próbákra, nagyon-nagyon szívesen tanuljuk az új és új szövegeket.
1: És úgy tudom, szívesen is utaztok más településekre, így most Csúzára is, mivel léptek fel ma?
3: Ma 2, tehát komikus jelenettel, az elsőnek az a címe, hogy Hotel Story. Egy hotel mindennapi életéből fogunk egy éjszakát, vagy egy nappalt látni, hogy cserélkednek a vendégek, és mi minden történhet ez idő alatt. Még a második jelenetünk, az 3 kolléganőről szól, megállnak ebédszünetre, és elmesélik mindennapi életüket, és onnan tudunk meg róluk, hogy vajon milyenek egymással, barátiassak, esetleg versengőek, vagy éppen haragtartóak, azt meglássuk a jelenetben.
4: Foki István, a Bezdáni Helyi Művelődési Közösség Dr. Falk Mihály színjátszó csoportjának vezetője vagyok. A csoportunk, hát régebben a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületbe tevékenykedett, de bizonyos technikai okok véget kiléptünk, és a kultúrközösségbe folytassuk most már lassan 3 éve. Ugyanazt, amit elkezdtünk annó. Előadásokat csinálunk, általában vígjátékokat, bohózatokat. Ma 2 jelenetet hoztunk, hasát kell fogni szerintem mind a kettőnek. Én előre itt poénokat nem árulnék el, mivel az egyik annyit mondhatok, hogy hát egy hagyományőrző leánykérés történik, a másik pedig 2 korosabb szereplő hölgy, olyan 5-6 éves hölgyikét alakít meg, ami hát ismert egy jelenet, és én úgy hiszem, hogy a közönségnek nagyon tetszeni is fog.